szól a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását kérte az ukrán elnöktől Donald Trump. Budapesten és Pécsen koncertezik Olga Kern. Országszerte borús, esős idő várható. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását kérte az ukrán elnöktől Donald Trump. Az amerikai elnök szerint az orosz üzemekben keletkezett károk növelik a teherszállításban elsődleges dízel árát, és megnehezítik az üzemanyagszállítást, ez pedig az egész világnak árt. Beszámolt arról is, hogy Ukrajna megkaphatja a Patriot légvédelmi rakéták gyártási licenszét, de Kijev csak az amerikai technológiánál alacsonyabb színvonalat alú fegyvereket állíthat elő. Kétnapos üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. Ma Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd az előterjesztések vitájával folytatódik az ülésnap. A képviselők holnap döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynök aktákkal kapcsolatos törvényről. Orbán Viktor szerint visszagyarmatosítás zajlik Magyarországon. A Fidesz elnöke a Hír Televízió műsorában úgy fogalmazott, 2010 előtt a magyar gazdaság 80%-a külföldi, főleg német kézbe került, majd az elmúlt 16 évben a jobboldali kormány egy szabad, független és szuverén országot teremtett. Hozzátette, a Tisza párt Brüsszelnek adta át az irányítást, a jobboldali politika küldetése pedig az, hogy harcoljon a gyarmatos és az önkényuralom ellen. Nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészáros lőrincéket gazdagítja. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter arra reagálva, hogy Orbán Viktor a németek emberének nevezte őt a Hír TV-ben. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Fidesz elnöke német lobbit emleget, miközben az ország gazdasági gyarmatosításáért épp az előző kormánya felelős, amely hagyta lepusztulni a vasutat, Kínának adta a Budapest-Belgrád fejlesztést, valamint az oroszoknak játszotta ki a Paks 2 beruházást. Hozzátette, Orbán Viktor német lobbit emleget, miközben az ország gazdasági gyarmatosításáért éppen az ő kormánya a felelős. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivolcki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el, a szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobó számok 28 döntőjét követhették végig. Budapesten és Pécsen koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész ma a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, holnap pedig pécsi Kodály központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, valamint Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszki művei. Az ország nagy részén borús felhős idő van, csak a keleti területeken lehetnek derültebb körzetek. Kezdetben a Dunántúlon, később keletre is lehet eső, zápor, az északi megyékben zivatar. Nagy területen megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 20-25, késő este 14-18 fok között alakul. 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
1: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A leghosszabb számon tartott jazzkoncertet 2017-ben egy Jazz Marathon elnevezésű esemény jegyzi, amely a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült. A koncert ugyanis összesen megszakítás nélkül nem kevesebb, mint 53 órán át tartott. A rendezvényt egy torontói jazzklubban tartották, több mint 100 zenész részvételével. A fellépők óránként váltották egymást, de a zene egyetlen pillanatra sem állt le. Az esemény célja a helyi jazzélet népszerűsítése, és ezzel egybekötött adománygyűjtés volt. A koncert során minden stílus megszólalt, swing, bebop, fusion vagy éppen az avantgárd. A rekordot pedig a hivatalos Guinness Bizottság hitelesítette.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az egyik legnagyobb magyar jazz sikerként tartjuk számon mind a mai napig Szabó Gábor pályafutását, aki az 1960-as években különféle chicagói és New York-i klubok sztár fellépője volt. Lemezei, például az 1966-os Spellbinder, az amerikai Billboard listákra is felkerültek. Egyik legnagyobb slágere a Gypsy Queen, a szintén virtuóz gitáros Santana feldolgozásában vált világslágerré. Szabó Gábor egyedi stílusában a magyar népzene motívumai keveredtek a bossanovával, valamint a jazzzel. A Rolling Stone magazin a valaha élt leginnovatívabb gitárosok közé sorolta. Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Charles Lloyd vagy éppen Chick Corea. Ő volt az első magyar jazzgitáros, aki világhírnévre tett szert, nevét ma Budapesten díj és fesztivál is őrzi.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Földrengés volt a magyar-horvát határ közelében. Borús esős az idő az országban, napközben 20-25 fok várható. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea a mikrofonnál, Szlotta Judit. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, 20-25%-os béremelés lesz a gyermekvédelmi dolgozók körében. Ennek első lépcsője már az októberi fizetésekben megjelenik. Beszélt arról is, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. A kormányfőt a 444.hu-n megjelent írásról is kérdezték, miszerint a Tisza párt tavaly novemberben krízisbe került. Magyar Péter közölte, teljes a bizalma Radnai Márkban, természetes, hogy egy új politikai közösségben kialakulnak konfliktusok. Ezeket megbeszélték, hangsúlyozta. A héten ismét két napon átülésezik az országgyűlés. Holnap döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Az ukrajnai konfliktus eszkalálódására figyelmeztetett a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk ezt azután mondta, hogy tegnap dróntalálat ért Ukrajnában a lengyel határ közelében egy személyszállító vonatot, valamint egy benzinkutat. Tusk úgy tudja, hogy az orosz terv részeként megpróbálják megbénítani az ukrán határátkelő helyeket, ezért a veszély Lengyelországot is érinti. Magyarország és Németország kapcsolatában a kölcsönös bizalom és a kiszámíthatóság jelenthet új fejezetet, hangsúlyozta a német külügyminiszter budapesti látogatása előtt. Johann Wadephul reményét fejezte ki, hogy hazánk ismét erőteljesebben kapcsolódik az európai együttműködéshez. Legutóbb 7 éve járt hivatalos látogatáson német külügyminiszter Budapesten. Ma kezdődik a Hidrogeológusok Budapesti Világkongresszusa. Az 5 napos rendezvényre 75 országból csak nem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodásról, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról, a geotermikus energia felhasználásáról, valamint a felszín alatti vízkészletek védelméről egyeztetnek. Vízalámosás miatt beszakadt az aszfalt a főváros 15. kerületében, a Sződliget utcában. Az eset a BKK buszt is érintette, közölte a katasztrófa védelem. A buszon 30-40 ember utazott a helyszínre, mentő is érkezett, az utat egy szakaszon lezárták. Földrengés volt a magyar-horvát határon hajnalban. A Baranya vármegyei Sejjétől mintegy 18 kilométerre 2,5-es erősségű földmozgást regisztráltak, károkról nem tudni. Az ország nagy részén borús, felhős idő van, csak a keleti területeken lehetnek derültebb körzetek. Kezdetben a Dunántúlon, később keletebbre is lehet eső, zápor, az északi megyékben zivatar. Nagy területen megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 20-25, este 14-18 fok között alakul. 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: tartani, és mindig új tartalmakat kell eléjük tenni, új koncerteket, új lemezeket, amelyeket ugye nagy élvezettel hallgatnak. De hát nem szeretem ezt a kifejezést, de most én is használni fogom, ugye a világon mindenhol réteg zene a jazz. És azt gondolom, hogy egy réteg zene esetében azért mindannyiunknak törekedni kell arra, hogy ez a réteg azért minél vastagabb, vagy minél nagyobb legyen.
1: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége, Bédi Levente, jazzgitáros, én Esztergályos Máté vagyok. Köszöntelek nagy szeretettel a Szakcsi Rádió stúdiójában, és örülök, hogy kicsit beszélgethetünk.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Ugye most már a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál után vagyunk, és tudom, hogy nem volt egyszerű ott az időjárással összeegyeztetni a fellépést. Milyen élmény volt Salföldön zenélni?
3: Nagyon jó élmény volt, ettől függetlenül is nagyon hangulatos helyszín volt, és kicsit családiasabb hangulat volt.
2: Az eső ellenére is.
3: Igen, az eső ellenére is. Meg hát utánunk a Coltrane Legacy játszott, ami ilyen megtisztelő érzés, hogy előttük léphettünk fel. De nekem nagyon jó hangulatom volt, meg jó kedvem volt ott játszani.
2: A Bangó Adrián kvartett zenei világát, azt te hogyan definiálnád, hogy ez milyen stílusa van?
3: Szerintem a mainstream jazz az mindenképpen a fővonala, tehát a swing zene, és arra építünk igazából bármit, ami... Tehát főként abból indulunk ki, szerintem. És azon kívül bármi, ami jön, azt valahogyan, ahogyan mi interpretálni tudjuk, úgy belevisszük a mi világunkba.
2: Te hogyan kerültél ebbe a zenekarba?
3: Engem szerintem, hát meghívtak bele, Adrék, már párszor játszottam velük előtte. Talán már akkor egy zenekarban is voltunk az egyetemen, egy zenekari órán, és szerintem így, valahogy így alakult ki.
2: És a te életedben mindig meghatározó szerepe volt a jazznek? Tehát már gyerekkorod óta ez elkísért, vagy van egy pont, amikor ez egyszer csak berobbant?
3: Nem volt. Így a, szerintem az első 15-16 évenben, vagy 14 mondjuk. Igazából ott kezdett el a Tóth Aladár zeneművészeti, vagy alapfokú művészeti iskolába mentem jazzgitár tanszakra, csak hogy azt tudtam, hogy a Bartók Béla konzervatóriumba szeretnék majd járni gimnáziumba, és akkor oda mentem, hogy felkészítsenek, és előtte is így jazzből volt, ami nagyon tetszett, tehát így pár kört, azt így hallottam, ő nagyon megfogott, gitárosok közül így a Wes Montgomery, meg a Metheny, és akkor ott így ezek mind nagyon tetszettek, de még akkor mindig nem gondoltam, hogy ez lenne a fő, amivel foglalkozni szeretnék. Tehát az igazából így konzinak a második évébe döntöttem el szerintem, hogy tényleg ez az, amivel komolyabban szeretnék foglalkozni.

0: a zene maga ott volt már a gyerekkorodban?
1: A zene az mindig ott volt. A nővérem, tehát ilyen amatőr szinten ilyen tábortűzi dalokat gitározott, meg énekelt otthon, és ez, emlékszem, hogy volt egy ilyen füzete, amiben ilyen lókottával le voltak írva az akkordok, és matricák voltak minden dalhoz téve, és így még ugye nem is tudtam olvasni, de mondtam, hogy azt szeretném hallani, meg ilyenek. És utána próbálkoztam én is, tehát kértem, hogy tanítson, nem tudom, ilyen 4-5 évesen, ilyen pár akkordot, de emlékszem, hogy
0: akusztikus gitáron.
1: Igen, de kicsi volt a kezem, és akkor így feladtam. Egy ideig, de aztán valahogy visszajött, ilyen 7-8 évesen találtam otthon egy gitárt, és akkor magamnak így azzal elkezdtem foglalkozni, viszont egyébként meg klasszikus zongora művész szerettem volna lenni, így elsőtől jártam, nagyjából negyedikig, utána volt egy tanárom, aki így nem annyira foglalkozott velem az órákon, meg nem tett bele annyi energiát, és így elvette a kedvemet. De igen, tehát a klasszikus zene, az ilyen romantikusok, Chopin, Liszt, ezek voltak akkor nagyon meghatározóak.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: És mennyit vesztettél ezzel szerinted, hogy a zongora így végül elhalt a te
2: zenei pályádon? Nem olyan sokat. Jó lenne, hogyha komolyabban foglalkoznék még vele, mert néha így leülök, de tehát biztos segíteni a zenei felfogásomat. De szerintem nem sokat, mert tehát a klasszikus zongorában annyival tehetségesebb zenészek vannak, akik már tényleg 3-4 évesen komplett műveket tudnak eljátszani, tehát arról lecsúsztam. Tehát magamnak néha leülök így egy-két Bach invencióval így próbálkozom, hogy csak ott jobban megértsem. Igazából néha még foglalkozom vele.
1: De ez mindig olyan szintű lemaradás szerinted, hogyha valaki nem 3-4 évesen kezdi, hanem mondjuk most te megpróbálnád újra, akkor és gőzerővel gyakorolnád, akkor 10 év múlva érződne, hogy valójában neked kimaradt az a nem tudom tizenvalahány év?
2: Hát úgy tűnik, mert sokan már ennyi idősen azért nemzetközi versenyeket nyernek a klasszikus zongorába. Tehát az kifejezetten úgy tűnik, hogy az egy ilyen nagyon kompetitív zenei műfaj. De hát ki tudja, lehet, hogyha tényleg erre szánnám az elkövetkezendő 10 évet, és szívem, lelkem beleraktam, akkor eljutnék egy jó szintre.
1: És a jazz zongora? Az nem volt soha?
2: De az is volt. Nyilván az abból volt kötelező is, tehát, hogy kellett járni. És a gimnáziumba.
1: Igen.
2: Ott így pár sztendernek a harmónia körét, meg a témáját így megtanultam, meg így néha improvizálni próbálok rájuk, de különösebben ennél tovább nem vittem. Csak hogy így mondjuk akkordokat fejteni próbálok rajta, amik gitáron mondjuk lehet, hogy nagyon nehezek lennének lefogni, vagy nem lehetne.

0: Picit menjünk oda-vissza, amikor mondtad, hogy megtaláltad otthon végül azt a másodjára, elment egy kicsit a kedved, mert kicsi volt még a kezed, vagy nagy volt a gitár, megtaláltad újra aztán otthon az akusztikus gitárt, akkor valakinek, vagy 7-8 évesen valamilyen zene hatására nyúltál újra a gitárhoz, vagy mi az, amiket akkor játszottál?
1: Fú, nem tudom, akkoriban indult be talán így a YouTube, és akkor ott láttam szerintem így ilyen gitáros videókat, hogy ilyen híres popszámokat gitároznak le, és akkor azokat próbáltam meg én is. Szerintem valahogy így, és az édesanyám elvitt egy ilyen délutáni gitárszakkörre, és ott egyből beraktak a haladó csoportba, pedig én voltam a legkisebb, és előtte nem is jártam tanárhoz. Viszont azt szerintem egy pár óra alatt így feladtam, mert nem annyira tetszett, így kicsit untam talán azokat a zenéket. Meg lehet nem tudtam olyan jól kollektívan együtt dolgozni másokkal még. De aztán akkor így megvolt ez a gitározás, és végül szerintem ilyen 9 évesen, amikor így hallottam a Doors-t, meg a Led Zeppelint, akkor akartam tényleg igazán így megtanulni ezeket a számokat és gitározni. Tehát akkor még a rock meg a blues volt, ami érdekelt.
0: És akkoriban már akkor volt elektromos gitárod is, vagy akkor beszereztetek?
1: Igen, még először volt egy ilyen elektroakusztikus gitárt szereztünk be, aztán szerintem egy évre rá kaptam meg az első elektromos gitáromat.
0: És akkor kvázi egy ilyen rock karrier előtt.
1: Igen, hát nagyon az
0: volt. Ez a klasszikus módon, hogy mi vagy gimi előtt, vagy nem tudom, igen. De beköszöntenek ezek a nagy rock klasszikusok, és akkor...
1: Hát és mint sok gitáros, szerintem ez volt. És aztán, amikor meg észrevett, tehát, hogy jazzből is, amik először elkezdtek tetszeni, az annak valamennyi köze, meg mindig van köze a blueshoz, csak igen. Amit én is meg tudtam hallani benne, meg a pár körben szerintem az is tetszett, hogy így ezek az ilyen barokkszerű dallamok ugye a bebopba így benne voltak, és én meg már gyerekként otthon hallottam ilyeneket, és nagyon tetszettek.
0: A klasszikussal össze tudtad kötni.
1: Igen, így. Aha. Valahogy így, de hát tudat alatt, csak most, hogy visszagondolok, valószínűleg ezért, meg a Chopinnek a harmónia világa is lehet, hogy benne volt.
0: És a konziban ez hogyan bővült ez a tudásod, ami hogy most már úgy megérintett a jazz, de volt mindenféle más zenei alap. Mi az, ami mondjuk egyértelműen kijelenthető, hogy azt ott új dologként tanultad meg, tehát ami mondjuk kifejezetten nagy hatású volt azokból az évekből?
1: Hát szerintem az, hogy megismertem új zenéket. Talán legjobban az meg, hogy a tanárok gondolkodásmódjából beleláttam például Juhász Gábor volt, meg Gyémánt Bálint,

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Beleásod magad egy olyan dologba, akár ez egy együttes, vagy egy, vagy egy korszak, nem pedig...
2: Főleg így. Szeresz. De egyébként még 9-ben, az első évben az a gimnáziumban még nagyon bennem volt egy ilyen ellenszenv a tanárokkal kapcsolatban, mert így, mert az általános iskolában sok rossz tapasztalatom volt tanárokkal, és ez, ennek kellett egy év, mire így tényleg rájöttem, hogy attól még, hogy tanárok, ez ugyanúgy emberek, és jót akarnak, meg hallgattam őket, például a Gyémánt Bálinnak, meg a Juhász Gábornak van is közös albuma, azokon is nagyon tetszettek a számok. De igazából az volt a jó, hogy sokféle zenét hallottam a konziba, és akkor el tudtam dönteni, hogy mi tetszik, és nekem a bebop volt, ami igazából nagyon megtetszett. És így az, igazából az azóta a bebop-pal próbálok főként foglalkozni.
1: És ezt el lehet mondani, hogy vajon miért pont a bebop? Mondjuk egy fiatal zenésznek egy ennyire sok-sok évtizeddel ezelőtti korszaknak a zenéje?
2: Igen, nagyon jó kérdés. A hangulata elsősorban, ami megfogott, valamennyire ez a... Egyszerre nagyon rendezett, de közben kaotikus. Nehéz megfogalmazni, nem tudom, a gyors tempók is tetszenek benne, ez a dallamalkotás, de ez szavakkal egy kicsit nehezemre esik leírni, mert inkább csak éreztem így magamban, hogy wow, ettől most valami mást érzek.
1: Mennyire jellemző egyébként a gitárjáték így a bebopra?
2: Hát nem kifejezetten, szerintem viszonylag egy unortodoxabb megközelítés átlagosan, mert nem az a féle dallamalkotás, ami tipikusan a gitáron van, de azért nagyon ott van benne, tehát sok gitárosnak mai napig a része a bebop.
1: Mennyire nyitsz egyáltalán az újabb stílusok vagy formációk irányába, így a jazzen belül, tehát mennyire vagy egy ilyen kísérletező típus, aki szívesen fogad be új impulzusokat?
2: Hát most jelenleg nagyon egyébként, van amikor nem annyira, van amikor tényleg csak swinget szeretnék hallgatni, megjátszani, de hát szívesen meghallgatok mást is, meg foglalkozom modernebb dolgokkal. Most nem tudom, hogy a jazzről van-e szó,
1: nem kell
2: kifejezetten próbálok így nyitni. Meg hát sok barátom, aki nem is zenész, nyilván olyanokat hallgat, amik ma népszerűek vagy mennek. És azok is érdekel, hogy miért tetszik nekik, meg hogy nekem is van, ami tetszik tökre. Szóval próbálok nyitni, most egyébként Ellen Holdsworth nevű gitáros, akiben nagyon benne vagyok, és szerintem most egy 5 napja rá vagyok kattam, és csak azt hallgatom igazából.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Félve mutatnak neked a barátaid akár új zenéket, hogy majd esetleg te a zenei tudásod, meg az irányok miatt túl kritikus leszel velük?
2: Amúgy nem. Meg ha van nálam gitár, akkor tök sokszor azt játsszuk, hogy ők beraknak egy számot, és mondják, hogy játsszak már rá valamit. Meg ez egy olyan jó játék, hogy csak így leszedem ott helybe gyorsan, és akkor a körét, és improvizálok rá, vagy játszom ilyeneket. Szóval nem. Hát valamire azért így nehezebben nyitok az ilyen idézőjelben ilyen trash dolgokra, hogy csak megy egy beat, és szándékosan bugyuta szövegek vannak benne. Azok egyszer-kétszer okik, de ha valaki ezt rendszeresen hallgatja, akkor elgondolkozom rajta, hogy most tényleg csak a igénytelen és a vicces dolgokat tudod hallgatni. Mert az tök oké, ha néha azt szeretnéd, de néha kellene komolyabb dolgokat is hallgatni, hogy mint mindenben, mint a filmekben, mint bármiben.
1: Egyébként is vonzanak akár más művészeti ágakban így a régi klasszikusok? Most említetted a filmet?
2: Pár igen, egyébként van most egy-kettő így a listámon, amit szeretnék megnézni, csak nem sikerült megtalálni. Chaplinnek, A King in New York, az igen, filmekben is vonzanak.
1: De ez egy nosztalgikus típusból ered, vagy érzetből? Szerinted inkább valahogy keresed, vagy jobban kutatod az különböző kulturális értékeket akár, ami mondjuk egy ilyen század elő, vagy...
2: Hát, talán csak akkor jobban meg tudom érteni, hogy mi van most igazából, hogy honnan jöttek, amik most vannak, de...
1: Tényleg, a gyökereket, igen, akkor ez a gyökereit kutatod mondjuk különböző.
2: De tényleg, tehát a jazzbe se csak a bebop, mert tehát a Coltrane zenéjét imádom például, meg mindenkit, tehát mindenbe találok olyat, ami tetszik, és fantasztikus zenészek vannak Magyarországon, meg külföldön, szóval tényleg hangulattal függ, hogy mit van kedvem hallgatni, meg mit van kedvem játszani, és ha nincs is feltétlen kedvem eljátszani valamit, akkor is, mikor már elkezdjük, akkor tökre bele tudok a hangulatába kerülni.

0: Jelenleg hány formációban működsz közre?
1: Most jelenleg kettőbe, vagy tehát a Bangó Adrián Quartetbe első sorban, ott már egy éve, és a saját formációmat azt is nagyjából egy éve. Abba is az Éles Máté dobol, mint a Bangó Adrián Quartetben, meg a Suke Sándor nagybőgőzik. És most így a nyáron nem annyira sikerült összeülni, de ősszel már vannak ötleteim, hogy miket szeretnék csinálni.
0: De akkor ez trióként.
1: Igen, ez trióként, igen, igen.
0: És annak sikerült elérni azt a zenei világot, amit elképzeltél egyébként? Vagy ami mondjuk ebből a bibából építkezik?
1: Igen, igen, egyébként. Szerintem a Mátéval nagyon hasonló dolgokat szeretünk, meg az elképzelésünk, meg a Sanyikával is, tehát igazából sikerült, de még van más elképzelésem is, hogy ne csak bebopot, vagy ne csak improvizatív zenét játszunk feltétlenül. Most így a komponálás az érdekel, vagy a zeneszerzés.

0: És mennyire tudod elképzelni, hogy kiszakasz, vagy ki kacsintasz picit a jazzen túlra?
1: Én nagyon, nagyon. És szeretnék is. És nem azért, mert a jazzzel lenne bármi bajom, mert ja, imádom.
0: Persze, ez világos.
1: Csak jót tesz, hogy
0: könnyebb irányzatokba, vagy klasszikusabb irányzatokba?
1: Könnyebb irányzatokba, és hát klasszikusban nagyon szívesen mennék csak, és mai napig most is nyáron Bach invenciókat próbálok meg fúgákat, így gitárra átvinni, de azzal nem mindig van annyi időm foglalkozni, mint a jazzzel, és elsősorban a jazz gyakorlom, meg azzal szeretnék foglalkozni. Tehát a klasszikus zenével csak annyi, hogy elég időm nincs ahhoz, hogy azt komoly szinten tudjam játszani, de könnyebb zenei irányzatokba mindenképp mennék tök szívesen.
0: És a free jazz mennyire érdekel?
1: Az is mostanában érdekel.
0: Egyre nyitottabb vagy, akkor nem egyre több dolog, ami ahogy
1: nem,
0: mondod.
1: Hogy... Egyébként a Ornette Coleman-nek a zenéjét azt mindig is szerettem, tehát, és az ugye free-nek mondható, tehát a free-t is szeretem igazából.
0: Mit szeretnél, vagy mit kívánsz magadnak, akár a saját formációd, akár a Adrián kvartettje tekintetében mondjuk az elkövetkező egy évre milyen olyan mérföldköveket tudsz elképzelni? Most nem feltétlenül fellépés, hanem mondjuk például saját hanganyag rögzítése esetleg a saját trióddal. Mi lenne, ami jó lesne?
1: Hát akár az a trióval, akár. De elsősorban inkább csak számokat írni, és azokat összerakni, meg játszani minél többet élőbe. Szóval a trióval elsősorban ezt tudnám, ez az, amit szeretnék, mert néha úgy érzem, hogy fú, most tök sok ötletem van, ebből össze lehetne rakni egy albumot, de aztán meg van, hogy nem, inkább most várok, és örülök, hogy nem csináltam semmit, szóval csak még több számot összerakni, meg játszani.

0: tudom, hogy még nagyon fiatal vagy, de esetleg a tanítás foglalkoztat?
1: Ja, igen, igen. Én most ősztől fogok tanítani a Kispesti Waldorf, nem gimi, csak Kispesti Waldorf iskolában, de már tanítok egyébként egy 3 éve, mondjuk így.
0: Tehát magánúton is tégel van, hogy kereshetnek,
1: igen,
0: és...
1: Igen, igen, igen.
0: És szereted? De
1: én nagyon, tehát ez úgy indult igazából, hogy én csak szeretek a zenéről beszélni. Mm-hmm. És az egyik barátom, ő dobos, és Kőbányára jelentkezett, és amennyit beszéltem neki a zenéről, így mondta, hogy na jó, akkor most készíts már fel, és akkor felkészítettem őt, és így jött, tehát nem úgy, hogy nekem pénzt kéne, és most akkor tanítok, hanem szeretek tanítani, vagy szeretek a zenéről beszélni, megosztani dolgok, a gondolataimat másokkal. Inkább így jött, szóval abszolút érdekel, megfoglalkozt.
0: Én pedig nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat a zenéről, és hogy beszélgettünk picit a formációkról, aztán pedig kívánom, hogy valósuljon meg minden vágyad, mind a saját együttesed, mind Adrián Kvartettje tekintetében, és aztán még a tanítás is remélem, hogy gőzerővel beindul majd szeptembertől, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, és aztán, ha majd egyéb ilyen mérföldkövek megvalósulnak, akkor térjünk rá vissza újra.
1: Köszönöm szépen, hogy itt
0: köszönöm, lettem. Én köszönöm. A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Bédi Levente jazzgitáros volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.

0: Most a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedű művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható, majd ezt követően az Olá Kálmán trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Emelkedik a családi pótlék, erősítette meg a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Harkivban nyit irodát az ökumenikus segélyszervezet. Többnyire felhős az idő, a hőmérséklet 14 és 23 fok között van az országban, délen és keleten lesz melegebb. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Beszélt arról is, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Meghallgatta az alkotmánybíró jelölteket az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. A Tisza és a Mi Hazánk frakciója is 5-5 jelöltet nevezett meg. A Fidesz nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagokat választani, hogy 70 évben állapították meg az alkotmánybírók felső korhatárát. Így 5 szék megüresedett. Az új alkotmánybírák személyéről holnap titkos szavazással dönt a parlament. Délután 13 órakor kezdődik az országgyűlés eheti kétnapos ülése. A képviselők holnap döntenek egyebek mellett az alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint az ügynök aktákkal kapcsolatos törvényről. A kelet-ukrajnai helyzetben az a kérés, hogy segítsék a frontvonal közeli régiók lakosait. Sokan menekültek Harkivba, Ukrajna más területeiről, így a városban élők száma csak nem elérte a háború előtti szintet. Az új iroda összekötő kapucsként is szolgál majd a támogatott kisebb helyi szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Konstantinovics Miklós lett az Országos Mentőszolgálat új főigazgatója. Az Egészségügyi Minisztérium közlése szerint nyílt pályázaton szakmai szempontok alapján választották ki a szakorvost. Mint írták, 9-en nyújtottak be pályázatot, 6 jelölt jutott el a szóbeli meghallgatásig. Konstantinovics Miklós június elejétől a kiválasztási folyamat végéig megbízott főigazgatóként irányította az OMS-t. Budapesten és Pécsett koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész ma a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, holnap pedig a pécsi Kodály központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, valamint Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszki művei. Az időjárásról. Az ország nagy részén borús, felhős az idő. Jelenleg a Dunántúlon és a középső területen esik az eső. Később keletebbre is készülni kell záporra, az északi megyékben zivatarok is kialakulhatnak. A szél megélénkül, északnyugaton megerősödik. Napközben 20-25, késő este 14-18 fok várható. A híradást Gál Andrea állította össze. 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: A londoni jazz élet dobogó szíve a Ronnie Scott's Jazz Club, amely 1959 óta működik a Soho szívében. Ronnie Scott szaxofonos alapította az amerikai jazz szellemében. A klub gyorsan kultikus helyé vált Európában. Miles Davis, Nina Simone, Chet Baker és Wynton Marsalis is fellépett itt. Az élő zene mellett a programokat jam sessionök, humor és spontaneitás jellemzi. A brit jazz széna kult szereplői is rendszeresen játszanak a klubban, melynek hangzása és belső tere is ikonikus, vörös fény, sűrű atmoszféra. 2009-ben a klubot felújították, de karaktere megmaradt. Ronnie Scott's ma is a világ egyik legismertebb jazz helyszíne. A jazz Londonban itt él leginkább.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Műsorajánló. Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható. Majd ezt követően az Olá Kálmán Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nagyon fontos, hogy a pillanatban történik, tehát hogy ez ott történik, abban a pillanatban, te aki hallgatod, én aki játszom, és ez velünk történik, és ebben benne van az élet, nyilván amit odáig hoztunk, amit te hoztál a koncertre, most nevezzük így, de egyébként nem szeretem meg külön választani a zenészeket meg a hallgatókat, mert együtt csináljuk ezt az egészet. Ahogy szoktam mesélni, hogy egy tűz körül ülünk, csak valakinek van ilyen piszkavasa, aki mivel piszkálja tüzet, de mindnyájan a melegek körül ülünk, és azt élvezzük. És azt gondolom, hogy a legfontosabb hozzáállás az az, hogy a tűznek örülni, azaz a teremtettségből így örülni annak, hogy zenélhetünk, ez egy jó megközelítés.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható, majd ezt követően az Olá Kálmán trió koncertje hallható.
3: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nagyon szeretném időről időre a közönséget bevonni a koncertbe, a zenébe, és ne arra gondoljon is senki, hogy énekelni kell, főleg ne arra, hogy tisztán, hanem lesz ebben dobolás, lesz ebben kiáltás, sóhajtás, vagy a tenyerünket összedörzsöljük, így adunk hangot közösen. Természetesen, hogyha valaki nyitott, akkor énekelni is lehet majd egy ponton, de leginkább azzal szeretnék kísérletezni, hogy egy több száz fős tömeg, amikor összegyűl egy ilyen teremben, akkor hogyan tud akusztikailag hozzáadni a színpadon megszülető dalokhoz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. A zenekar névadója Juhász Gábor, Magyarország egyik legsokoldalúbb gitárművésze, aki az elmélyült visszafogottság mellett a tűzes virtuozitásra is képes. Zenekarában Kovács Zoltán bőgőzik, Jeszenszky György dobol. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható. Majd ezt követően az Olá Kálmán trió koncertje hallható.
0: Impro. Jazzklub. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Az Orbán kormány a gyermekek ellen követte el a legsúlyosabb árulást, fogalmazott Magyar Péter az országgyűlésben. Holnap dönt titkos szavazással az országgyűlés az új alkotmánybírók személyéről. Holnap már kellemes őszi idő lesz 20 fok fölötti hőmérséklettel. Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Az Orbán kormány a gyermekek ellen követte el a legsúlyosabb árulást, fogalmazott Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök a hétvégén nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentésből három válságtünetet emelt ki. Ezernél több gyermek vár hónapokig arra, hogy bántalmazó vagy elhanyagoló családjából kiemeljék. Az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben csaknem 2000 bántalmazás történt, valamint évente 17 000 szökést jegyeznek fel ezekből az intézményekből. A kormányfő korábban jelezte, hogy a héten benyújtják a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Az ember- és melegjogi szervezetek jelezték, részt vennének az örökbefogadási szabályok újragondolásában. Magyar Péter miniszterelnök a napokban arról beszélt, a kormány kész megvitatni az azonos nemű párok házasságával és örökbefogadásával foglalkozó törvényeket. Az Amnesty International Magyarország, a Labris Leszbikus Egyesület, a Háttértársaság, a Szivárvány Családokért Alapítvány egyaránt üdvözölte a kormányfő kijelentéseit. A Tisza frakció alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Mi Hazánk jelöltjei nem kaptak többséget, a Fidesz pedig már korábban közölte, hogy nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagokat választani, hogy 70 évben állapították meg az alkotmánybírák felső korhatárát, így 5 tagnak megszűnt a megbízatása. Az új alkotmánybírákról holnap titkos szavazással dönt a parlament. Péntekig lehet jelentkezni a nemzeti parkok vezetésére, emlékeztetett az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a pályázóknál a többi közt a természetvédelmi szakmai felkészültséget, a stratégiai gondolkodást, a vezetői tapasztalatot, valamint az együttműködési és kommunikációs készségeket veszik figyelembe. A tárcavezető augusztus végén hirdette ki a nyílt pályázatot a 10 magyarországi nemzeti park igazgatói posztjára. Az új vezetők novemberben léphetnek hivatalba. Folytatódik a szúnyoggyérítés. A balatonparti településeken, Kaposváron és néhány drávaparti lakóövezetben permeteznek a szakemberek a héten az esti éjszakai órákban. Rákospalotán 6 embert, köztük 4 gyereket kellett kórházba vinni, miután vízalámosás miatt beszakadt az aszfalt a Sződliget utcában egy BKK busz alatt. A járművön csaknem 40-en utaztak. Az utat egy szakaszon lezárták. A 16. kerületben történt baleset miatt a környéken több járat is terelt útvonalon közlekedik. Az ország nagy részén borult az idő. A Dunántúlon és a középső területeken elszórtan esik az eső. Később keleten is lehetnek záporok, északon zivatarok. A szél megélénkül, északnyugaton megerősödik. Hajnalban helyenként közképződik, majd csökken a felhőzet, és délután néhány órára kisüt a nap. Éjszaka 10-15, napközben 22-26 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A Village Vanguard a New Yorki jazz szentélye lett a 20. század első felében. 1935-ben nyitott Greenwich Village-ben, és ma is működik. Kezdetben költők és folk zenészek léptek fel, de hamarosan a jazz lett a fő irányvonala. John Coltrane, Bill Evans és Sonny Rollins is készített itt élő lemezfelvételt. A klub hosszú, keskeny pincéje ikonikus akusztikával bír. Hetente más zenekar lép fel, sokszor friss formációk. A Vanguard Jazz Orchestra a klub házi zenekaraként működik évtizedek óta. Az itt készült Live at the Village Vanguard lemezek a jazz dokumentumai. A klub megőrizte függetlenségét és minőségét. Itt a jazz nem nosztalgia, hanem élő valóság. Miként sokan mondják, a Vanguardban mindig történik valami.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Műsorajánló.
1: Szabcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz péntek Salföldről.
2: Ezen a héten a Szabcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szabcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szabcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szabcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szabcsi Rádióban. Szabcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szabcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható. Majd ezt követően az Olá Kálmán Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szabcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Nem tudom, hogy egyébként milyen indítatásból, de nagyon, nagyon jó lemezei vannak, például a Kind of Blue eredeti, tehát LP, akkor még a Columbia kiadásban, akkor a Coltrane Balladák lemeze, a Take Five, a Brabeck Quartet, az is megvan LP-n a mai napig. Hallgatom, illetve érdekes, hogy nagyon sok Namiszlovszki lemez LP szintén a mai napig megvan, és akkor én ezeket úgy tulajdonképpen föltenni egy lemezt, az akkor egy nagyon nagy varázslat volt nekem, hogy maga az a rítus, kiveszed, ráteszed a lemezjátszóra, elindul az a sercegés, és az egy a mai napig egy olyan élmény, ami meghatározó.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható, majd ezt követően az Olá Kálmán Trió koncertje hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Vannak hasonló alapkövek, hasonló építőkövek, amikre építkeznek, de van, ami igazából teljesen más a felépítésében. Például az, hogy ugye a jazz az alapvetően ritmus alapú stílus, és a komoly zene meg inkább melódia alapú. És ezek között ügyesen át lehet járni egyébként, csak beletelik pár évbe, amíg az ember ezzel így tud zsonglőrködni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. A zenekar névadója, Juhász Gábor, Magyarország egyik legsokoldalúbb gitárművésze, aki az elmélyült visszafogottság mellett a tűzes virtuozitásra is képes. Zenekarában Kovács Zoltán pőgőzik, Jeszenszky György dobol. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható, majd ezt követően az Olá Kálmán trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A gyermekvédelem helyzetéről vitáztak a parlamentben. Ismét lezárták a katániai repteret az Etna miatt. A hajnali kötfoltok feloszlása után napos, száraz idő lesz. Jó estét kívánok a szerkesztő Berente Marian nevében is, Polyák Adrien vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Tilos lesz a gyermekek számára pornográf vagy a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat népszerűsíteni, szigorítják a műsorok korhatárbesorolását, és a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátot kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. A Mi Hazánk támogatja a gyermekek elleni bűncselekmények elkövetőinek szigorú megbüntetését és a gyermekvédelemben dolgozók bérrendezését. Torockai László frakcióvezető hozzátette ugyanakkor, hogy az azonos nemű párok gyermekvállalását nem támogatják. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szintén egyetért a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de úgy fogalmazott, hogy a kiskorúakat nem szabadna politikai kampány célokra használni. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szintén arról beszélt, hogy szerinte a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban. A magyar-német gazdasági kapcsolatok elmélyítéséről tárgyalt Budapesten a magyar és a német külügyminiszter. Johann Wadephul azt mondta, hogy elsősorban az autóiparban lát több lehetőséget a közös munkára. Hozzátette, egyeztettek arról is, hogy Európa energiaellátását ellenállóbbá kell tenni, és meg kell szüntetni a függőséget Oroszországtól. Orbán Anita azt közölte, hogy tárgyalásukon szóba került az Európai Unió bővítése, a Nyugat-Balkán, valamint a lipcsei repülőtér elleni dróntámadás is. Ismét lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. Az intézkedés egyelőre ma este 10 óráig érvényes. A járatok egy részét törölték, más gépeket átirányítottak. A repülőtér lezárására a vulkánból felszálló hamufelhő miatt volt szükség. Az utasokat arra kérik, hogy mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál. Itthon elkezdődött az idei biztonság hete. A rendőrség és a Magyar Biztosítók Szövetsége programokkal, kitelepülésekkel és bemutatókkal hívja fel a figyelmet a biztonságos közlekedésre. Idén az e-rollerek jelentette veszélyekre fókuszálnak, miután 2 év alatt csaknem a 3-szorosára nőtt az ezekkel az eszközökkel okozott közlekedési balesetek száma. Már elérhető a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés 3. fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából. Leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. Többnyire borult az ég az országban, elszórtan esik az eső. Este észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és középső tájakon pára és kötfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után holnap már mindenütt napos, száraz idő várható. A szél mérséklődik, hajnalban általában 10 és 15, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Atya Margó, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. My Your Side című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: A koppenhágai Jazzhus Montmartre a Dán Jazz mekkája. Az intézmény az 1960-as évektől Európa egyik legfontosabb jazzklubjává vált. Számos amerikai zenész, kiábrándulva az amerikai faji diszkriminációból, itt talált új otthonra. Stan Getz, Dexter Gordon, Ben Webster és Kenny Drew is hosszabb időt töltött a klubban. A Montmartre híd volt Amerika és Európa jazz élete között. Az élő fellépések színvonala páratlan volt. A klub hozzájárult a skandináv jazz felemelkedéséhez is. A közönség nyitott, értő és lelkes volt. Művészi és társadalmi szempontból is különleges helyszín maradt. Ma újra aktív, legendás örökséggel. Koppenhága e klub által vált Európa egyik jazz fővárosává.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható. Majd ezt követően az Olá Kálmán Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A Bebop Podcast a MIPA Jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Bebop Podcast új évadának első adása. Akikkel az évad során beszélgetni fogunk, a magyar és a nemzetközi jazz élet ikonjai. Mai beszélgetésünk során talán mondhatom így, a legnagyobb magyar jazzsztárra emlékezünk, Szakcsi Lakatos Bélára. Köszöntöm itt három fantasztikus, csodás vendégemet, Kőszegi Imrét, ifja Szakcsi Lakatos Bélát és Pocsai Krisztát. Azzal kezdeném a beszélgetést, hogy kinek mi volt az első élménye Bélával kapcsolatban? Nyilván most az ifjabbikra nem nézek, mert hát feltételezem, hogy az első élményed az volt, hogy édesapád rád nézett, amikor megszülettél, de most természetesen inkább arról beszélgessünk, hogy tehát zeneileg mi volt az első élmény. Ti hol, tanár úr, ti hol találkoztatok először? Hogy indult a ti fantasztikus munkakapcsolatotok?
4: A Szakcsi Lakatos Bélával már úgy ismertük egymást, de még nem játszottunk együtt. De a Kovács Andor, aki egy nagyon híres gitáros volt, abban a Martini együttesben játszott. Kovács Gyulával.
3: Menőzenekar
4: volt. Olyan kicsit jazzes.
3: Igen.
4: Nagyon híres zenekar volt. És Kovács Andor elvállal a trióba, ott ebbe a szállodába, a Pálma kertbe, úgy hívták, hogy Pálma kert, egy ilyen nagyon szépen kialakított udvar volt, ahol nem tudom, ki emlékszik meg arra, 5 órai teák is voltak.
3: Voltak.
4: Amikor egy, vagy csak egy zongorista.
3: De mindenképpen élő zene volt.
4: Élő zene. Jobb esetben egy zongorista és egy dobos. De ez már olyan jó eset volt, hogy itt egy trióba játszhattunk. Úgyhogy Kovács Andor, Szakcsi Lakatos Béla, én illetve kvártetben, tehát a trióval játszott Kovács Andor. És ez egy szezon volt, egy-két hónap nyáron. Vendéglátós dolog, úgyhogy minden nap játszottunk.
3: De játszhatatok jazzt egyébként? Vagy az akkor abszolút tánczenének számított bizonyos értelemben, nem?
4: Meg kell, hogy mondjam, mi állandóan azt játszottunk, vagy azt szerűt. Ez ugyanígy volt, mikor a Pegével játszottam, akkor szegény táncosok, táncoló vágyók, táncolni vágyok eljöttek, és miután a harmadik bőgőszóló volt már a egyik számban, kiürült a helység. Tehát visszatérve, mi olyan szolidabb jazz játszottunk.
3: Szóval lehetett rá táncolni.
4: Igen. Úgyhogy, hát akkor még azért vendéglátó volt, ugye jazzklubok nem voltak. Tehát 62.
3: Kettőről beszélgetünk. Te, Kriszta, neked az első élményed?
5: Most azon gondolkoztam, hogy vagy másodikos, vagy harmadikos lehettem a jazz tanszakon. Mm-hmm. Az ugye 95-6-7, nem tudom pontosan. És azt tudom, hogy az Egri Jancsi ajánlott be a Béla bácsihoz. És úgy játszottunk kvártetben, hogy Szakcsi Lakatos Béla, a Tomsics Rudolf trombitát, és az Egri Jancsi bőgőzött. Én meg a kis tejfölös szájú, kis főiskolás, én ennek éreztem.
3: Jó, hát én emlékszem, hogy te már főiskolán is fantasztikusan énekeltél, úgyhogy nem véletlenül választottak ki téged.
5: De én nem így éreztem. Viszont ami a fantasztikus volt, hogy ők semmi ilyesmit nem éreztettek velem, hogy én kevesebb lennék, én még a tojáshéj a megfelelő helyek, semmi ilyesmi érzetem nem volt, úgyhogy ezt azóta is tanítványaimnak is szoktam mondani, hogy a Bélával az első ilyen hűha élményem az volt, hogy annyira egyenrangúan kezelt, annyira szabadon hagyott, annyira figyelte, hogy én mit szeretnék, és annyit segített ebben, hogy jól érezzem magam. Nagyon jó hangulatú próbák is voltak, meg a koncertek is. Szóval a szabadság, ilyen szabadságérzet, ami
3: hogy képzeld, hogy ez mennyire így van, és hogy engedjétek meg, hogy én is egy történetet elmeséljek, hogy nekem mi volt édesapáddal az első élményem, és aztán majd te is szóhoz jutsz, megígérem. 18 éves voltam, és volt egy tehetségkutató műsor, az volt a címe, hogy Önjelölt, ezt a Vitrai vezette. És édesapád volt a zenekar egyik tagja, és én nem próbáltam velük, engem beraktak a élő műsorban így melléjük, és azt mondták, ők fognak lekísérni. És amikor én ezt otthon elmeséltem, hogy ki volt a zenekar, akkor azt mondták, hogy biztos valamit félreértettem, csak hasonló, tuti, hogy engem nem fog egy kezdőt lekísérni a Szakcsi Lakatos Béla, a Jávori, és nem is tudom, ki volt a harmadik a zenekarban. Tudni, hogy valamit félreértettem, és biztos nem a Béla volt, hanem nem tudom, Zsolt, és nem a Izé, hanem a János, és nem mondom, nem, engem tényleg lekísértek. Hát televíziós felvétel van róla, és képzétek el, hogy én megcsináltam a édesapáddal azt, hogy én akkor annyira kezdő voltam, görsvineket énekeltem, és ő mutatta így maga felé az ujját, ami azt jelentette, hogy ő most játszana egy kört. Ő jót akart, hogy emeli a produkció színvonalát egy szólóval, de én ezt a mozdulatot akkor nem értettem, és én tovább énekeltem.
5: Nem hagytad ezt a Csillakatos Bélát szólóra.
3: Évek az egyetlen a világon, aki nem hagyta a Csillakatos Bélát szólózni. És hát akkor fordulok most hozzá, hát nyilván a te esetedben ez a legspeciálisabb kapcsolat itt mindannyiunk közül, hogy mikor volt neked az első olyan élményed, amikor nem édesapádra néztél, hanem egy fantasztikus zenészre?
6: Hát az jóval később, ugye 68-ban születtem, és 70-ben jött haza, úgy tudom.
3: Addig nem is sokat találkoztatok egyébként, vagy egyáltalán?
6: Igen, 70-ben jött haza Amerikába, szóval a születésemnél nem volt ott. És aztán addig a nagyszüleimnél laktam, és aztán mikor hazajött, akkor ugye tulajdonképpen a család, akkor még a Robi nem született meg, és akkor hát 6-7 éves koromban úgy kezdtem kapvizsgálni, hogy otthon erről nem volt szó, hogy ki zenész, vagy híres, vagy nem híres. Aztán úgy, mikor kikerültem a otthoni légkörből, is kezdtem járni zenészek után, akkor vettem észre, hogy apámat mindenki ismeri.
5: Igen.
6: Zenészek. Annyit még hozzáfűznék, amit az előbb beszéltetek, Kriszta is, hogy szerintem ez a normális, hogyha valaki leül valakivel játszani,
3: akkor
6: aki esetleg fiatalabb, akkor azt tényleg így kell venni, hogy egyenrangú partner, vagy nem kell leülni vele játszani.
5: Igen.
3: Egyébként arra mikor kezdtél eszmélni, hogy kikkel játszik, azon kívül, hogy mindenki ismeri, de hogy kikkel játszik a papa, tehát hogy kik az, hogy ők mekkora nagy muzsikusok. Hány éves lehettél, amikor már te is így zenészaggyal gondolkodtál erről a témáról?
6: Hát olyan 15-16 éves koromban, akkor kb. Akkor fertőzöttem meg én is a jazzel.
3: Hány éves munkakapcsolat volt? Ez egy teljes folyamatos munkakapcsolat volt a ti életetekben, tanár úr?
4: Már úgy, hogy 62-től.
3: Igen, igen.
4: Nem, hát természetesen, persze. Uh-huh. Hát közben...
3: Voltak hosszabb kihagyások?
4: Körülbelül az idő, tehát 60-as években, mivel kimentünk Nyugat-Németországba, mert akkor már lehetett sportolóknak, meg művészeknek, meg tudom, pár fél embernek, persze a koncertiroda, vagy mi volt akkor... Nem koncertiroda volt, nem tudom, Ori. Valami jó. Az a égisze alatt természetesen, és akkor vagy jött velünk valaki, mikor ilyen fesztiválok voltak, nehogy kimaradjunk. Velünk szerencséjük volt, mert állandóan hazajöttünk, úgyhogy nem volt probléma.
3: Igen, ez nagy probléma volt akkoriban. Szerintem nagyobb volt a társaság, akik vigyáztak a zenészekre, nem? Mint a csapat, aki kiutazott azért, hogy zenéjen. Nem?
4: Hát annyira veszélyes azért nem volt. Tehát kellemetlen volt az, hogy mindig kellett várni a útlevélre, meg a vízum, de amúgy már kimehettünk 60-as évekbe, és játszottunk ki. Tényleg a Stuttgartba játszottuk először 65-be. Az nagyon nagy dolog volt.
3: Hogyne? Mert szerintem az még ma is nagy dolog, ha az embert külföldre hívják, nem? Tehát...
4: Arra emlékszem, hogy de inkább most a Béláról van szó, úgyhogy nem akarok eltérni nagyon, mert ugye játszottam ezzel, azzal, amazzal közben, de a Bélával játszottam aztán úgy is, hogy duóba, ami aztán megmaradt különben, az egy egész különleges dolog.
3: Egyébként ez érdekes, amit mondasz, hogy azt gondolná az ember zenész fejjel, hogy ez zongora dob, hol a bőgő, hol a basszus. Tehát igen. Valószínűleg nyilván Béla bácsi hozta a bal kézzel, amit kellett, csak ez nem, ez rettentesen nehéz dolog, nem? Hogy ez jó szója.
4: Nem, mindegy, ha elmondogolnál, hogy bal kézzel, nem. Hát máshogy zongorázott, én máshogy dobott. Értem. Azt tudom csak mondani, de a végeredmény az volt, hogy nem hiányzott
3: nem
4: a
3: hiányzott.
4: Bőgös. Bőgös volt, ugye a Pege volt, a Duka Norbert, meg egy-kettő még, Berkes Balázs, de mi ki akartunk ebből törni, mert egy bizonyos fokig egy hogy mondjam, hát egy határ, mert ott a, uh-huh. vagy hozzá a négyet, vagy nem tudom, tehát egész szabadon a Bélára az jellemző, egész életében, hogy teljesen szabad volt. Nem volt határ. Nem létezett. Persze minden tekintetben ott volt a harma, ott volt a periódus, nem erről szó, hogy össze-vissza, hanem szabadon. És az megfizethetetlen. Különben az a duó lemez, ahol aztán még a Orszánszki Jack is két számot énekel, nem tudom, ismeritek azt a lemez? Azt meg lehet hallgatni bármikor, bárkinek, meg külföldi amerikai sztárok álltak, főtapsoltak, meg komolyan.
3: Egyébként, hogyha már itt a, bocsánat, hogy a zenélésről van szó, majd lesznek zenei bejátszók a műsor alatt, és itt most a hallgatóknak mondom, hogy az elhangzó zenei részletek teljes verzióját videóval együtt lehet majd megnézni a YouTube-on, és a linkek pedig megtalálhatóak lesznek a leírásban. Bocsánat, belevágtam a szavadba, csak hogy itt szerettem volna ezt az információt elmondani.
4: Persze.
3: Tehát, hogy mindig feszegette a határait. És...
4: Akkor a 60-as években mi kimentünk még együtt. Először duóba, aztán a Duka Norbert csatlakozott, aki aztán ott maradt. Ő nem jött már vissza. És akkor...
3: Egyébként a te fejedbe sosem fordult meg? Vagy apukád fejében, hogy egyszer csak nem jön vissza, marad?
6: De.
3: Megfordult?
6: 94 körül, mikor leszerződött a Dave Grushin által alapított cég, nem tudom most nem jut eszembe a neve, őt ott kapott egy lemezszerződést, uh-huh. és megkapta a munkavállalásit, zöld kártyát uh-huh. is, és akkor mondta, hogy menjünk ki, ugye az egész család, de aztán mégse. Pont abban a kritikus pillanatban azt hiszem a BMG megvette, eladták ezt a, uh-huh. ezt a lemeztársaságot. Akkoriban kezdett a CD gyártás, meg az egész dolog biznisz hanyatlani, és eladták a lemeztársaságot, és jött egy új vezetőség, és az első dolgok az volt, hogy az összes, volt több kelet-európai, akit foglalkoztattak. És az új vezetőségnek az első ilyen intézkedése az volt, hogy, hogy felmondtak az összes kelet-európainak. Szóval ezen is múlott talán. Nem tudom. De apám mindig azt mondta, hogy jó Isten így akart, így és akartam. Így volt jó.
3: De hogy, tehát akkor ezelőtt nem jutott eszébe, tehát amikor még a klasszikus értelemben disszidálni lehetett.
6: Nem.
3: Milyen szerepe volt otthon a zenének? Egy kicsit a apukád a felé terelt benneteket, hogy zenészek legyetek, vagy úgy terelt benneteket a felé, hogy zenészek legyetek, hogy tehát azzal, hogy ő volt és létezett, és a zene volt a mindene. Vagy ő szerette volna, hogy ti ezt folytassátok?
6: Nem. Ne, hát biztos, nem tudom, de nem terelt minket.
3: Aha.
6: Ezt nem, az, magától jött, úgy hallgattuk, őt, ahogy otthon zongorázik, aztán a Lakatos Ablakos Dezső, ez egy nagyon híres.
3: Igen.
6: Talán azt minden elfogultság nélkül mondhatom, hogy a Európa egyik de lehet, hogy a világ egyik legjobb altszaxofonosa volt. És ő állandóan kiben mászkált, egyszer Amerikában, egyszer volt egy lakása, amit eladott az édesapámnak, és ez egy nagyon nagy lakás volt, vagy 200 négyzetméter. Na, és akkor ott a Robi kis szobában hallgatta a Miles Davis-t, én a másik szobában a John Coltrane-t, apám a Stravinsky-t, a operát, úgyhogy ott örület volt. Anyám teljesen bedidizett. De...
3: Anyukát pedig sütött a rántott húst.
6: Is.
3: Csak azért mondom, mert voltam nálatok, és kaptam belőle, igen. És fantasztikus volt.
6: De mindig nagyon sok zenész volt. Ott mindig volt valaki. Igen.
4: Tanú vagyok erre, mert sokszor voltam ott. Az Ablakos fürdőköpenyben gyakorolt. És jött a parkettás. Csöngetett a parkett, de közben fújt. Jöjjön be. És nem hagyta abba, és óriási volt. Még csak visszamenőleg, mikor beszéltetek a gyerekkoráról, hát én a Bölcsőben láttam először, ugyanúgy a...
3: Cuki kisfiú volt?
4: Robit is. Akkor még igen. És hogy apukája, hogy mennyire akarta, vagy nem, az ölébe ült az apukának, és együtt zongoráztak. Ezt soha nem felejtem el. Akkor már lehet ilyen 5 éves talán, nem tudom, már nagyobb, tehát nem ilyen egész kicsi, és el volt ájulva, és lehetett látni az apján, hogy boldog. És figyeltem, hallgassátok meg. Mi? Hogy improvizál már, ne vicc. Ezt soha nem felejtem el. Igen.
3: Egyébként most a Krisztához fordulok, csak a hallgatóknak mondom, hogy te is félig meddig zenész családból jössz, tehát hogy a zene szeretetét hozod, hogy, és látod-e a gyerekeiden egyébként, hogy ez számít, hogy ők meg aztán pláne mindenhonnan a zene szeretetét hozzák, hogy ez elrettentő a számukra, vagy pont ezért szeretnének ebbe belecsöppenni, mert azt látják, hogy anyuka, apuka is. Vagy te például, ugye te papád dobol,
5: igen.
3: És hogy ez neked akkor ilyen izgalmas dolog volt, vagy inkább ilyen rémisztő, hogy mit csinál a papa?
5: Nem, nagyon.
3: Izgalmas
5: nagyon,
3: volt?
5: Nagyon izgalmas volt, ráadásul az kötődött hozzá, hogy az emberek nagyon-nagyon jól érzik magukat az apukám körül, mert hát olyan muzsikát játszottak, úgyhogy nekem mindig így a jó kedv, a felhőtlenség kapcsolódott így a zenéléshez, és ami egy fontos szempont volt, hogy amikor én zenei pályát választottam, akkor nem akartak róla lebeszélni. Tehát, hogy ez a zeneszeretet, ez...
3: Tudták, hogy mit szeretnél.
5: Igen, tudták, hogy mit jelent.
3: Mit jelent, igen.
5: Igen, úgyhogy nem is próbáltak lebeszélni. Hát a mi gyerekeink, meg nyilván apukájuk is zenész, én is zenész vagyok, mindenféle hangszer kéznél van otthon, akármit szeretnének lehet hozzányúlni, tanulni. Úgyhogy én szerintem kedvet csinál, vagy inkább úgy mondom, hogy annyira természetes lesz nekik, ez nem egy ilyen különleges dolog. Lehet, hogy majd, amikor felnőttek lesznek, és visszaemlékeznek az életükre, hogy mi miért történt, és minek, milyen impulzus volt az oka, majd akkor lehet, hogy így különlegessé válik a számukra, de most még a teljes természetesség, hogy anya, apa zenész, mindig szól a zene, ők is hallgathatnak bármilyen zenét, bármit szeretnének, elérhető, tudunk segíteni. akármilyen kérdésük, vágyuk van.
3: Ez milyen érdekes, hogy hogy ott bizonyos gyerekekre, én a saját gyerekemnél azt láttam inkább, hogy ott is mindenki zenész volt, és hogy én meg azt mondta, ő ezt a Vándor cirkusz biztos, hogy nem. Ha meg pont ilyen ellenkezőt érte. De akkor legyen meg az első zenei bejátszónk. Imre, bármilyen hihetetlen, most szembeülök veled, és egyszerűen nem akarom elhinni, hogy 2019-ben te már 75 éves voltál, mert most se nézel ki több, meg 62-nél.
4: Képzeltem, most mennyi vagyok.
3: Nem akarom, tényleg hihetetlen, mert ilyen genetikai csodaként ülsz itt, tényleg elképesztően jól tartod magad. Szóval volt egy koncert 2019. december 4-én, a te 75. születésnapi koncerted, ahol Szakcsi Lakatos Béla Happy Birthday to You című dalt adta elő improvizatív módon a te születésed alkalmából, születésnapod alkalmából, és hát hogyha nem bennyátok, akkor most ebbe belehallgatnánk.

0: Ahogy így hallgatom ezt a zenét, az jutott eszembe, hogy amikor vannak ilyen rendezvények, és valaki eljátsza valakinek a Happy Birthday to You-t, hát...
1: az nem ilyen,
0: az nem ilyen szép, igen. Arra mindenki halál boldogan reagál, és együtt üvölti az ember a Happy Birthday to You-t az ünnepelt előtt. De ez valami csoda, ahogy hozzányúl bármihez, még egy ennyire végtelenül egyszerű dalhoz is egy zongora versenyt csinál belőle, egy szimfóniát.
1: Egy másik dimenzióba
0: emel mindent. Milyen zenét hallgatott apukád otthon egyébként? Mert ebből nekem megmondom, hogy mi derül ki, hogy nála, ahogy itt beszéltünk az előbb, hogy nincsenek korlátok, és hogy a szabadság volt számára a legfontosabb, az derül ki számomra, hogy ez maximálisan megjelenik a zenéjében is, hiszen ez a legfontosabb, hogy én nem tudom elképzelni, hogy nála voltak olyan értelemben is korlátok, hogy ő mit hallgatott. Én azt érzem, hogy ő zenét hallgatott. És az legyen klasszikus, legyen népzene, legyen világzene, legyen jazz, popzene, bármi, mindenből a legjobbat hallgatta, zenét hallgatott.
2: Igen.
0: Ezt halljuk mi az ő játékán egyébként többek között?
2: Hát ezt is. Ez most hirtelen, amit játszott most az előbb nekem, a Liszt Ferenc ugrott be.
0: Igen.
2: Chopin. A lényeg nála az volt, hogy olyan nagy mennyiségű információt halmozott fel, tehát olyan sok minden volt a fejébe, ami ott el volt raktározódva, amikkel foglalkozott. És aztán, amikor játszott, mindig másképp előugrott. Uh-huh. És ezt nagyon virtuóz módon tudta ezt interpretálni. Uh-huh. És ami fontos, hogy ezeket összekeverte akkor hirtelen. És ennek az eredménye volt az, hogy nem nagyon ismételte magát, nem állandóan...
0: Megújult.
2: Igen.
0: Most egy nagy formátumú művészről beszélgetünk, és ez nyilván a továbbiakban is így lesz, de azt hiszem, hogy azt elmutatjuk a hallgatóknak, hogy, hogy a jazzistáknál viccesebb, és... hát igen, ez a legjobb szó, ugye? Tehát, hogy iszonyú vicces társaság vagytok, de tényleg, tehát, hogy minden koncert után, de turné után meg pláne maradandó olyan sztori, ami még aztán évekig kering, és elképesztő viccesé tesz egy-egy ilyen beszélgetést. Hogy te, Imre, te emlékszel ilyen közös történetre, ami
1: de
0: mennyi
1: ami
0: időnk van, értem, de ami publikus is, tehát hogy mi az, ami úgy azt mondod, hogy arra, ha a mai nap

0: Bécsinek a
1: generáció?
0: Korosztálya. Mert ők azért benne vannak, igen, ebben már régen. De mondjuk én fiatalabban, és nem bánom, vagy nem bántok senkit, de ugye a telefon, amióta meg van, hál' Istennek, ezt olyan jól lehet nyomogatni.
1: Nincsenek sztorik, ugye?
0: Na most amúgykor elmentünk, már a Béla nem ért, sajnos. Lényeg az, hogy beütünk a buszba, pont az ellentétét mondom, beütünk a buszba, és csönd maradt. Mindenki a tabletet meg így csinált, ki mit. Én ültem ottan, nem is értettem, hogy mi lesz.
1: Máshoz volt ez.
0: Azért elég hosszú út, tudod. Beérkeztünk Pécsre, már nem bírtam ki. Megszólaltam. Hú, de jó, kibeszéltük magunkat. Hát akkor tösre estek, minden, ez jó. Na, de hát nem ez jellemző. Mi beülünk egy buszba mai napig, akikkel még lehet, és a sztorik, és igen, a... Hát annyi van.
1: Hát könyvet lehetne írni.
0: Ó, hát rengeteg.
1: Sajnos a többsége nem publikus, de...
2: Van olyan is.
1: Van olyan is, igen.
0: Visszatérve, hogy te mondod, hogy ezek a jazzzenészek, hogyan viccesek.
1: Nagyon.
0: De az, az
1: szórakoztató vagytok.
0: Az a boldogság.
1: Ah, abszolút.
0: A boldogság, tudod? Mert ha szomorúak lennék...
1: Hát persze.
0: Ugye?
1: Hát úgy nem lehet muzsikálni.
0: Hát az ember az...
1: Nekünk énekeseknek ez azért kellemetlen, mert én szoktam kérni a zenészeimet, hogy, picivel fogják vissza magukat, mert nekem énekelnem kell utána még, de visszafelé már mondhatják a magukét, és akkor kiröhögöm magam, de odafelé egy kicsit vigyázzanak a torkomra. Tényleg nagyon vicces társaság vagytok. És el tudom képzelni, hogy ez mi lehetett ott a 60-as, 70-es években egy ilyen buszban, hogy
0: hát ez felejtettem.
1: Csoda idők voltak.
0: Persze, persze.
1: Te emlékszel valamire egyébként, amit így úgy viszel tovább az emlékeidben, hogy majd még így a jó lesz ilyen jó kis anekdotázós estén elmesélni róla?
3: Persze, rengeteg, nagyon sokat utaztunk együtt, és hát sok minden kavarog, mert egyrészt a Béla egy ilyen nagy gondolkodó volt, egy nagy megfejtő volt, egy nagy filozófus volt. A vallásokról, a történelemről, az irodalomról, a művészetekről mindig valami, volt valami téma, ami foglalkoztatta. És zeneileg is mindig volt valami, ami foglalkoztatta. Annyira innovatív volt, annyira nyitott volt mindenre, ami éppen most történik. Éppen amikor a Jacob Collier egy ilyen nagy szám volt,
1: igen,
3: ugye, hogy újdonság
1: igen,
3: volt.
1: Igen, hogy föltűnt.
3: Akkor ő is Jacob Colliert is hallgatott, figyelt, hogy mit csinál, inspirálódott, koncerteken kipróbált. Tehát minden, ami ráhatással volt, impulzus volt, azt ő azonnal átformált az ő saját nyelvére, hogy befogadja az információt, és ő transformálja, és abból mi lesz a koncerten. És mindig kísérletezett. Tényleg soha nem biztosra ment abból a szempontból, hogy nem korlátozta magát azzal, hogy ez biztos, ezt már tudom, hanem bármit kipróbált bármikor. Én ezt tapasztaltam. És az utazásainkon mondjuk van egy sztori, ami, mert hogy hallottam már olyan sztorit, hogy otthon maradt útlevél.
2: Volt egy pár sztor.
3: Igen. És akkor tehát különböző sztorik voltak ezzel kapcsolatban, de akkor pont Szlovákiában muzsikáltunk, otthon maradt az útlevél. És tényleg rengeteg info jön. Tehát, hogy mennyire önreflektív is volt, mert egy első körben azt mondta, Kriszta, hát miért nem szóltál nekem, hogy hozni kell az útlevelet? És meg aztán így mindenki, hogy miért nem szóltunk, hogy hozni kell az útlevelet, de azonnal önreflexió gyakorolt, és mondta, hogy jaj, hát itt mindenkit leteremtek, holott nekem magamnak kellett volna. Gondolom erre, hogy nincs nála az útlevél, és akkor próbálta megoldani ezt a helyzetet, igen, hogy nincs nála az útlevél, és akkor az ötlete támadt, hogy na de számlakönyv van nála, ahol az adatok ott vannak, a hivatalos adatok, és van nála a szakcsilemez, ahol viszont a fotó ott van, ugye? És hogy ez nem lenne esetleg elég, hogy a határon megmutatná a lemezt és a számlatömböt, ahol a név ugye stimmel, a kép ott van, ő az, látják, hogy ő az. Aztán a végén az lett, hogy a magyar konzulátusról valaki odajött a határa, segít, átkönyörgött minket, őket, és az ő gondjaira voltunk bízva, és megadott időn belül vissza kellett, hogy jöjjünk, szóval volt egy őrünk.
4: És erre leszembe jutott egy bármilyen, ami ide kapcsolódik. Gyerek voltam, és akkor még volt Jugoszláv, és oda mentek játszani, azt hiszem, a Jávori Vigyvel, és szintén ott hagytam. Hát akkor még nem személyben nem lehetett átmenni. Igen. Tehát az útlevelet ott hagytam.
1: Ez kőkemény nyugatnak számított ráadásul, igen.
4: És ráadásul már majdnem ott voltak, félúton, és akkor derült ki, és akkor visszajöttek. Én otthon voltam, anyukám is főzött, és akkor bejött, mondta, hogy ott hagyta, hát honnan jövünk vissza, már félúton, és ott hagyta. És akkor mondta, hogy anyám, hogy most kész az ebéd. Jó, akkor csomagold be ezt a húst, meg a ízet, mert nagyon kell sietni. És akkor becsomagolt, és kiment, és megint ott hagyta.
1: Ne!
3: És honnan jött vissza meg?
4: Utána már nem fél útról, hanem a sarokról.
1: Egyébként, ha már így szóba hoztatok a külföldet, hogy hát tényleg elképzelhetetlen az, hogy valaki egy világsztár lesz egy ilyen pici országból, és ő az lett. Hogy mi az, amitől valaki a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, zseniális zongorista, mert van pár azért a világon, hogy még afölé is tud lépni. Mi volt az ő titka? Tehát mi az, amitől ő nem csak zseniális volt, hanem annyira különleges, hogy fölé emelte nagyon sok zongorista fölé, és azt mondták, hogy nekünk ő kell erre a fesztiválra, őt szeretnénk, ha ő játszana itt. Igen.
3: Én mondhatok valamit, mert nekem van egy ilyen nagyon-nagyon konkrét mondatom tőle, ami szerintem ebben így fontos elem. Azt mondta egyszer, hogy nem szabad az idolokat nagyon messze helyezni magunktól, mert akkor mi magunk teszünk egy olyan távolságot közéjük meg közénk, hogy elérhetetlenné válik.
1: Úgy de szép ez.
3: És lehet, hogy hát én szerintem
4: van benne valami.
3: Ez az arszpolitika, ez alapján élni, meg dolgozni, gyakorolni, muzsikálni, szerintem ez közelítette őt, emelte olyan magasságba, ahol egyébként az idolai is, gondolom, voltak. Igen.
1: Ő ezt át tudta adni egyébként tanárként, amit ő tud? Át lehet? Inkább nem. Így, úgy, hogy nem?
4: Jazz nem lehet tanítani. Igen. Mondom, ezt nagyon sokat tanítottam, és de ennek ellenére azt mondom, hogy...
1: És mi az, amit lehet egyébként? Te, tanár úr, te ugye mégiscsak benne voltál ebben elég vastagon.
0: Igen.
1: Mindannyian, de hogy te különösen. Hogy mi az, amit ebben a műfajban át lehet adni tanárként, és mondjuk mi az, amit Béla bácsinak sikerült is, vagy mire törekedtek tanárként, hogy mi az, ami egy ennyire összetett műfajban? Mit lehet megtanítani a növendéknek?
0: Hát egyrészt ugye mi időnkben, amikor még egy nyomvott lemez nem volt, meg ilyen magnók.
1: Igen, kazettákon kaptuk mi is az infót, még a jazztanszakon.
0: Aztán mi, amikor kimentünk, akkor minden nap Art Blakey, vagy bárkit láttunk, Elvin Johnson. Na, mi ottan tudtuk meg ezt a dolgot inkább, mert itt valóban, hát ugye a jazztanszak indult 64-be, 5-be, valahogy így, és ott még majdnem olyan emberek tanítottak, aki a Studio 11-be játszott meg, tehát jó zenészek
1: igen,
0: voltak.
1: Igen, csak de nem biztos, hogy igen.
0: Na most én is tanítok mondjuk azóta, hát most már nem, de tanítottam mondjuk 60 év, 50 évig. És jazzt, azt úgy lehet tanítani, ha már tanítani, hogy az ember beszél, ezeket a sztorikat mesél, sztorik, hogy az mit csinált akkor. Akkor te is, akkor képzeld el, és az ő életéből, pár ilyen nagyzenész életéből, akik volt szerencsém játszani, vagy együtt lenni. És például, na most a zenét ezt lehet tanítani, ugye hát természetes az zongorát, vagy dobot, vagy bármit, de hogy jazzen az más, hogy mondjam, feeling, más érzet. Tehát azért van még mindig különbség klasszikus és jazzzenész között. Kezembe meg tudok számolni, hány olyan zenész van a világon, aki egyformán játszik klasszikus, nem jazz. Nagyon ritka. A Marshall Liszt például, a trombita, vagy akár a szaxofonos, az is azt a klasszikus szaxofonozással. Tehát ilyenek vannak. Egy más világ. És szerencsére mondom, én emlékszem 60-as években, én a Konziba jártam egy ideig, aztán majdnem kidobtak, mert megtudták, hogy én már egy Dixieland zenekarban játszom.
1: Azt.
0: Idősebbekkel, ugye, és akkor jazz, tehát ott...
1: Szitokszó volt?
0: Hogyne, hát nem lehetett. Mert improvizálni, fogalmuk sem volt. Ez szerencsére már a fiatalabbak hozták be, és most már azért már szabadabb a világ. Úgyhogy a Béla ezeket a dolgokat tudta. Hát ugye jazz adott volt, de ő mint klasszikus kezdett. Tehát a Bélának azért kicsit fordítva volt, mert ő később szállt be a jazzbe, mint mondjuk a Peceki, vagy a Duka Norbert, ugye?
4: Igen.
0: Emlékszel. Tehát a Bélának már azért volt egy kis alapja, ugye, a klasszikusban, és ez megmaradt.
1: Végig, halál, igen, végig. Ezt halljuk, igen. Egyébként, ahogy az idolokat szóba hoztad, Kriszta, hogy azt lehet tudni, hogy neki kik voltak a legnagyobbak, akiket a leginkább szeretett? Vagy ez nagyon szertágazó volt? Nem volt neki egy olyan, akire azt mondta, hogy ő miatta kezdett el zongorázni, vagy ő az, aki a legnagyobb hatással volt rá?
4: Mindenkit szeretett. Talán néha mondta, hogy az a legjobb, akit éppen hallgat.
1: Aha.
4: Tehát mindenkit meghallgatott, de természetesen neki is voltak. Például a rajongott a kis gyerettél, uh-huh. Ezt annyira szerette, és mondta, hogy az nagyon közel állt hozzá. Egyszer sikerült is beszélgetnie vele, mondjuk én nem egy előnyös beszélgetés volt. Most hagyjuk. De őt nagyon szerette. Igen. Meg a Csikorját is. Meg mindenkit.
1: Egyébként az, hogy te zongorista lettél, az pont annak köszönhető, hogy ő az volt, vagy nem volt olyan, hogy azért nem akarok zongorán tanulni, mert édesapám is azon játszik, és akkor jó, össze fognak vele hasonlítani, és inkább másik hangszert választok?
4: Nem gondoltam. Robi se. Mert ez nem volt otthon téma, hogy most nem, hanem annyira szerettük ezt a műfajt, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezt csináljuk. Nyilván tudtuk, hogy nem úgy fogunk játszani, mint ő.
1: De nem is kell.
4: És ő ebben szabad kezet adott uh-huh. nekünk, tehát nem mondta, hogy most ezt csináld, vagy...
1: Egyébként, ha gyakoroltatok, akkor néha beleszólt, vagy adott tanácsot? Hát,
4: nagyon ritkán, de hát néha vitatkoztunk azért. Uh-huh. Nekem mindig azt mondta, hogy miért hallgatod mindig a halottakat. De milyen halottakat? Hát a régit, hogy valami újat is hallgass. Mert mindig hallgatom otthon a Sonny Rollins-t, vagy a Chad Baker-t, és mondta, hogy mást is hallgass. Néha ezen, de nem komolyan veszekedtünk, csak... De nem szólt. Az volt a jó, hogy nem szólt bele, hogy merre menjünk a Robi. Robinak se, és nekem se egyáltalán nem. De nyilván nagy hatása volt ránk, amit hallottunk otthon tőle.
1: Hát ha már akkor megint egy kis... Jön egy kis muzsikálás, egy bejátszó. 2013-ba röpülünk vissza, november 20, egy Vukán György emlékkoncert. A kompozíció címe Blue in Red. Itt erre rácsodálkoztál, Kriszta, miért?
3: Hú, én erre nem emlékeztem, de aztán utána már beugrott, hogy a Berkes Balázs volt, aki fölkért erre, uh-huh. hogy énekeljek el egy dalt, és ennek a dalnak ugye nem volt akkor szövege. És gondoltam, ha már énekelek, uh-huh. akkor már írok rá szöveget. És akkor egyszer elénekeltem, soha többet, úgyhogy ez de nálam akkor... a feledés homályában.
1: Tessék, most akkor fölfrissítjük az emlékeidet egy 10 éves fellépés kapcsán, úgyhogy jöjjön ez a bizonyos Blue in Red.

0: Hát erről muszáj mesélni egy picit, hogy erre nem emlékszem, hogy nem emlékszem, hogy írsz egy dalra egy szöveget. Fantasztikusan elénekled, zongorázol együtt.
1: Ilyet, hogy oda mertem, na látod, ilyen volt a Béla. Hogy oda lehetett mellé ülni, így zongorázni, hogy nem tudok zongorázni.
0: Hát én szeretnék úgy zongorázni, hogy te maradjunk ennyibe. Most csak mondom a hallgatóknak, hogy Krisztát megsírattam, mert erre nem gondoltam kicsi, hogy itt zokogni fogsz mellettem. Ilyen emóciókat vált ki ez a felvétel. Ez fantasztikus.
1: Hát annyi szeretet volt ebben az emberben, hogy tényleg, hát ez a legjobb bizonyíték, hogy akkor is, hogyha nem vagy valamiben biztos, hogy hogyan mersz odaülni egy ilyen zongorista mellé, pilinckázni, és annyira nyugodtan, mert olyan szeretettel fogadott mindent, ami...
0: Szóval... Egy pillanatra sem volt elvárás semmi.
1: Nem abszolút, olyan lehetett mindenki, amilyen.
0: Akart,
1: és egy nagyon-nagyon fontos képesség, hogy mindenkiben a jót észre tudta venni. Uh-huh. A zenében is, amit hallgatott, bárkit hallgatott, azt figyelte, hogy mi az, ami ebben a zenében jó, mi az, amit ő ebből tanulni tud, amit aztán használ, nem használ, teljesen mindegy, a hatás az érdekes rá, úgyhogy egy ilyen nagyon
0: elfogadó volt. Ez mennyire így van, egy másik közös dolgunk volt, a Cigánykerék című darab, aminek én a női főszerepét volt szerencsém eljátszani a József Attila Színházban, Miréna Lokkot, és hát eljött a főpróbára megnézni. Nagyon tetszett neki, elmondta, hogy az észrevételeit, és hogy milyen fantasztikus, és hogy tényleg nagyon megdicsért úgy mindenkit, és akkor úgy külön odajött hozzám, így félrehúzott, és azt mondta, fantasztikusan táncolsz. Ezt most csak azért mondom, mert ahogy te azt mondod, hogy te mertél nem tudom ülni és zongorázni, én meg hát nem vagyok egy táncos, és hogy hát kellett benne kicsit olyan, tudod, olyan romásan táncolni, és nem tudod, azt mondta, nagyon jól táncolsz, nagyon jól tudod. És ez nekem akkor annyira jól esett, mert nyilván azóta, nem azóta lényeg, nem vagyok én táncos, azóta sem lettem jobb, sőt, az évek múlásával az ember az ilyen tehetségéből csak veszít, de hogy ő még ebben is meglátta a bájosságot, hogy én, hogy nyilván már magában azt értékelte, hogy rendben voltak a hangsúlyok, ahova tettem a hangsúlyt a tánc közben, és nem tudom én a zenei hangsúlyokat, és nagyon, nagyon cuki volt, és akkor nagyon meg is nevettetett ezzel egyébként, hogy na ezt még nem mondta nekem, nagyon jól táncolsz. Hogy egyébként, ha már erre kanyarodtam a színházi dolgokra, hogy mennyire nyitott volt mindenre, hogy ő színházi darabokhoz is írt, ugye Csemerre, fantasztikus zenét, és hogy mindig figyelembe tudta venni, én nagy füllel hallgattam egyébként az új darabját is, amit az Operett Színháznak írt a Szent Iván éjjel, mutatom, akkorra íródott, tehát ott voltam éppen, amikor ő ezt írta, hogy mennyire tudta, hogy kire mit lehet bízni. Tehát, hogy ő nem akarta bebizonyítani, hogy a színész nem tud énekelni, vagy ezt úgy sem tudta, hogy küzdjön meg vele, és akkor magára hagyja, hanem úgy nagyjából tisztában volt vele, hogy mit lehet egy színházi tenornak írni. Tehát, hogy ők nem jazzisták. Tehát, hogy ők nem úgy énekelnek. Igen. Egész más a műfaj. Akkor ő olyat írt, és tudta, hogy annak idején, amikor a Vári Éva játszotta először ezt a bizonyos Cigánykereket, akkor pontosan tudta, hogy az Évának hol szól jól a hangja, és hogy azt abba lágéba kell írni. Innentől idáig kell írni azt a dalt, mert akkor, hogy megteremtette azt a komfortzónát az előadóknak, hogy azt érezzed, hogy te fontos vagy, és ő tudja, hogy mit csinál. És volt bátor kilépni jazzzenészként, és színházi darabokhoz zenét Igen. írni. Igen. Erről beszélgettetek egyébként valaha ott, hogy ez neki egy kirándulás volt, vagy szívügye volt, mert egyébként például ugye azt nem mondtam, de azért a Cigánykerék már csak a címéből adódó is nyilván sejtik a hallgatók, akik esetleg nem ismerik, hogy neki ez fontos volt, hogy az ő roma identitását így is megélje, hogy olyan típusú daraboknak a zenéjét írja, nem csak egyébként, mert ugye mást is írt, amiben ez egy fontos téma. Tehát az például egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon jó darab a Cigánykerék. Tehát olyan dolgokat boncolgat, ami a mai napig nagyon aktuális. Ez neki fontos volt egyébként?
2: Abszolút. Nagyon fontos volt. A Cigánykerék is egy fantasztikus darab volt, az azt megelőző pedig az első, amit szintén a Csemer Gézával írtak. Hát 1971-ben az a Piros Karaván.
0: Piros Karaván, igen, operacínház.
2: Ahol el is ment gyűjteni.
0: Itt tényleg?
2: Ilyen cigány dallamokat. Uh-huh. A Lakatos Mennyiért nevű cigány származású író kereste meg, és elvitte őt 70-es évek elején, 73-ban azt hiszem egy ilyen, most már nem tudom pontosan, egy ilyen cigánytelepre. És ott teljesen meg volt rökönyödve apu, hogy létezik ilyen hely, ahol ilyen körülmények között élnek emberek. Azt mondta, hogy olyan, mintha egy másik országban lett volna, Ázsiában, vagy Indiában. Szóval borzalmas körülmények között, és akkor tulajdonképpen a rákövetkezendő évben, 74-ben jöttek ott a lakáson. Egy 22 négyzetméteres lakásban laktunk, és én gofociztam a konyhában, és ott írodott a Piros Karaván, ami az első ilyen cigány témájú darab volt, mi foglalkozott a kisebbséggel, és de aztán ezt nagyon sok követte, ahogy mondtad, a cigánykerék, és fejben nem is tudom nagyon sokat, de írt balletzenét is. Ugye ez az évfordulója volt a Egyesült Államok feltérképezésének, és abból az apropóból kérték fel egy 100 perces balletzenét írt, és ez azért is volt érdekes, mert hát ez nagyon fontos volt a számára, és akkor a Keveházi Gábor volt az igazgatója az intézménynek, és sikerült elhívni a Rudolf Nurajevet, aki egy világhírű balettos volt, és akkor már haldoklott, gyakorlatilag ez volt az utolsó tánca itt Magyarországon. Utána meg is halt Écsben.
0: Igen, azt tudom.
2: Igen.
0: Fájdalmasan fiatalon.
2: Igen, így van.
0: Ti tudtátok egyébként, tanár úr, tudtátok a Béla bácsiról, hogy ő ennyire kalandozik a műfajokban, és hogy ennyire meg...
3: Hát persze. Tehát én erről is tudtam. Én nem voltam ott, lementek gyűjteni, meg minden.
2: Igen.
3: Mesélték, meg. Szóval tiszta Afrika, meg...
2: Igen.
3: Emlékszem mindenre, mert sokat voltunk az egy. Mert ugye elkezdtük mondani a legelső találkozást, ami még egy ilyen főbb pont volt, közbe-közbe, úgy, ahogy mások is játszottak mindenkivel, közbe-közbe a Rákfogó
0: zenekar, együttes, igen.
3: Ugye, azt a Béláék csinálták már akkor a Billyvel, meg nem tudom, másokkal. Én kint voltam Németországban, és ahogy hazajöttem, már úgy jöttem haza, hogy akkor én megyek abba a zenekarba megint együtt, és a Babos, és a Béla meg én hárman voltunk, illetve egy Bögöly nevű srác, Lakatos Béla, a másik neve. Onnan tudjuk, hogy még annak idején a rádióba lehetett fölvenni a Gázsit. És miután de Lakatos, akkor még a Béla nem Szakcsin volt, hanem Lakatos Béla. Uh-huh. És a Bögöly fölvette már fél órával előbb a Gázsit, és mindig zűr volt a Bélába. Na, lényeg az, hogy akkor a Rákfogóba játszottunk, 71, 72, talán 73, és aztán megcsináltuk megint a Rákfogót, amit említettél, illetve nem, az még a születésnap előtt volt, azt hiszem, akkor is a nagy terembe itt volt egy nagy bemutató, teltház, minden, és egy kvintet bejátszottunk, csak sajnos közben meghalt a Babos is. Akkor már csak ketten voltunk ugye abból a zenekarból, illetve a Rádúj Misi még él, de hát ő nem játszik,
0: nem játszik már
3: nagyon régen. Igen. És akkor még ez volt egy nagy időszak, hogy a Fekete Kovács Kornél és a Marci, milyen Marci?
0: Fenyvesi Marci.
3: Fenyvesi Marci, igen. Jött gitározni. És így kvintetbe aztán játszottunk haláláig.
0: Okay.
3: Úgyhogy ezek a évek, hát jó pár év, közben-közben egy-két ilyen buli, ahol ő nem ért rá, én nem ért, stb. De csak azért mesélem, hogy azért ez telt volt ez a 60 év, mert aztán közben megértük ez a Bukánnal, a Tomsics, stb. és fiatalokkal, akik...
0: Ha már a Bukánt említetted, igen, egyébként, a következő bejátszásunk The Morning is Full, szerző Bukán György, Pablo Neruda, Vinant Gábor ének, ifjabb Szakcsillagatos Béla zongora, Hás Viktor nagybőgő és Kőszegi Imre dob. Emlékeztek rá?
2: Én nem, mert biztos nem vagyok ebben.
0: Kriszta is azt mondta az előző bejátszásra. Igen, aztán látod, na nézzük, mert van róla képi anyag, úgyhogy bizonyíték.
3: Igen.
0: Tényleg?
2: Esküszöm, hogy nem.
0: Na jó, na figyelj, akkor hát lássuk.
2: Vagy ennyire ilyen vagy.

0: Jó, szép ez a dal. Ott a szívnek meg kell szakadnia, hogy hát a minden idők egyik legjobb férfiének, és nincs közöttünk már. Szörnyű. Jaj, de nehéz megszólalni.
1: Én vele megjátszottam az Elzával, tudod, csokot.
0: Igen.
1: És előttem betegedett.
0: Jó, Gábornak előttem, a állandó, mondjuk el a hallgatóknak a feleségével.
1: Már ült a végén, borzott. A Toms is ugyanígy, mert látjuk, és ez végünk van.
0: De tudod, nekünk az a szerencsénk ezzel kapcsolatban, bármennyire is most megint sikerült megrikkatni szegény Krisztát, hogy egyrészt sírunk, mert ugye a fiatalságunk is, és emlékszünk arra, hogy ott állunk a nem tudom melyik jazzklubban, és akkor ezek az emberek lejönnek, és itt van egy kis jam session, és akkor együtt énekelünk velük, meg együtt játszunk velük. Vagy csak elmegyünk a koncertjükre, és ott csodáljuk őket, és nem hiszünk a fülünknek, hogy egy ilyen pici klubban egy ilyen csodát hallhat az ember. De közben pedig azt kell, hogy mondjam, hogy visszakanyarodva a mondat elejére, hogy szerencsések vagyunk, mert nekünk megmaradtak ezek a felvételek, és legalább néha-néha bele tudunk nézni, és bele tudunk hallgatni. Neked egyébként, Béci, hogyha egy felvételt kellene kiemelni, hogy mondjuk így, amit a legszívesebben visszanéznél apukáddal kapcsolatban, akkor van olyan? Vagy csak kavarognak a fejedben?
2: Hát nagyon sok volt. Sok, igen. Egy 68-ast. Talán, mert abban az időben nem hallottam, hogy congorázni. Mert ugye akkor születtem, és van egy videó, ami egyszer egy Pege Aladár portréfilmben játszódott le egy részlet belőle, egy fekete-fehér koncert, ahol azt szívesen megnézni, mondjuk. Az Imre biztos tudja, hogy melyik ez.
0: Neked van ilyen, Imre? Amire a legszívesebben emlékszel, vagy úgy?
1: Hát az Ablakossal, mikor játszottam, azt nagyon szerettem ezen. Legjobb barátom volt akkor. Nem tudom. Az idő, az nagyon jó volt. Hát mostanában a Bélával, a duótól, azt még ha el lehet mondani.
0: Bármit el lehet mondani.
1: Hogy a duó, hogy lett felvéve. Azt nagyon sokan nem tudják. És ez is jellemző a Bélára, meg talán már rám is, mikor már ez a duóval nagyon összeértünk, hogy a Csider Károly, ő egy hangszerész, nagyon jó barátunk az egész jazz közösségnek, szintén nagyon jó barátja, segített sok mindenbe, jazzklubokba dobokat adott meg, akkor szaxofonos versenyen szaxofont kapott az első, mit szóval támogatta kvázi ezt a műfajt. Na, a lényeg az, hogy ő mondta nekünk, hogy most már jó lenne egy lemezt csinálni a duóról. Rendben van, de úgy, hogy már ebédre azért menjünk el, már Béla ideges volt reggel, nagyon szeretett enni.
0: Hát ezt megértem. Mindannyian szeretünk enni. Amennyire én tudom, nem akartam.
3: Abszolút csatlakozom a csapathoz.
2: Gondolom, ez látszik.
1: Bementünk a stúdióba, ha hiszitek, ha nem. Körülbelül annyi idő alatt felvettünk 7 számot, amennyi idő a lemez.
0: Real time-ban dolgoztatok.
1: Real time-ban, de úgy, hogy számokat. Tehát 7 szám. Az mindegyik más, tehát nem csak improvizáció. Mindjárt úgy kezdtünk, hogy egy nagyon nagy tempó ketten. Na, azt ajánlom egyszer valakinek meghallgatni, mert ott, ha valakinek hiányzik a bőgő, akkor nem tudom. Nem is lenne ideje bőgő.
0: Nincs hova bebőgőzni. Nincs
3: tér a bőgőnek.
1: Szétszett, a borzalom.
0: Jön a műsor vége felé egy olyan felvétel, ami megénekelteti a közönséget, és hát mielőtt elbúcsúznék, nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy megnyithattuk veletek ezt a podcast sorozatot. Tavaszi szél vizet áraszt. Szakcsi Lakatos Béla, természetesen ő dolgozta át, ráemlékeztünk ebben a műsorban. Köszönöm a figyelmet!

0: Ez volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazz klubjában. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának első felében a Halper Hendrix World koncertje, majd a Sinka Sándor emlékest hallható. Közreműködik Halper László, Szokolai Dongó Balázs, Kosztyú Zsolt és Hajas László, valamint Lakatos Ágnes, Kolman Gábor, Juhász Gábor, Márkus Tibor, Csuhaj Barna Tibor és Gerő Tamás.

Nagyon szépen köszönjük.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Nagyon szépen köszönjük. Ez volt a Harper Hendrix World, Szokolai Dongo Balázs, Kosztyus Zsolt, Hajas László, Harper László.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második felében az Olá Kálmán trió koncertje hallható. Közreműködik Lakatos Pece Krisztián és Balázs Elemér.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Tim Reese.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében az Olá Kálmán trió koncertjét hallották. Közreműködött Lakatos Pecek Krisztián és Balázs Elemér. A felvétel a Debreceni Nagyerdő Klub színpadán készült 2025. július 31-én.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Szakcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz Péntek Salföldről.
1: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor, kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Jazz Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.